0: Ne dina asara da gato betroge ida.
1: Kuruma, Madare, Kamukoji, Donholm, Kariobangi, Korogosho, Oratonyitera 92.2, Gukena FM.